0: Under airports, you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India, already in airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassi.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskékek ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not Devik Shakti, it's Asuri Shakti.
1: Ez nem Devik Shakti, ez Asuri Shakti.
0: So, in such culture you should not take part.
1: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
0: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too. So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is spiritual culture.
1: Második a spirituális kultúra.
0: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So, the Atma, what we call Atma, you know all very well.

0: Well, the soul is not atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem átma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life. We are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jivád és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják fejhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this maya, sansara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A maya, sansara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there. That's called everlasting, nitya.
1: De ott van, örökké tartó nitya.
0: Nityam, sudham, and pure.
1: És tiszta.
0: Nirakar, formless.
1: Forma nélküli.
0: Niranjan, spotless.
1: Szeplőtelen.
0: No any weapon can kill.
1: Fegyver nem tudja elpusztítani.
0: Try to shoot in the sky bullets, and after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
1: Lövöldözz puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
0: It is the hole. There is nothing.
1: Nincs ott semmi, eltűnt.
0: So if there is nothing,
1: és ha nincs ott semmi,
0: why we call it sky?
1: Akkor minek hívjuk égnek?
0: Why we don't give the name is nothing?
1: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
0: But still we do give particular name.
1: Mégis adunk neki nevet.
0: Akasha, Shunyakasha, the universe, the sky, the space.
1: Világegyetem, ég, tér.
0: So it's atma, jivatma, consciousness,
1: tudat, things. Egyebek.
0: Neither fire can burn.
1: A tűz sem égeti.
0: We can make big fire.
1: Nagy tüzet rakhatsz.
0: After we can see if the sky is burned.
1: És nézd meg, hogy leégette az ég.
0: It's not burned.
1: Nem égett le.
0: So atma is known as unborn.
1: Az átma nem született.
0: And it is there. And that is the Shiva.
1: Ott van, és ő a Shiva.
0: That's why that it has no father and mother.
1: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
0: It is he himself.
1: Ő maga van.
0: So by every Mahapralaya is again Mahapralaya comes through Shiva.
1: A Mahapralaya is Shiva által történik.
0: That's why it's called Mahapralaya.
1: Ettől Mahapralaya.
0: Mahadev. Mahashiva. And the Maha is Shiva.
1: Maha maga Shiva.
0: And only one mantra is called Maha Mantra.
1: Csak egy Maha Mantra van.
0: It's called Mahamrityujay Mantra. Other mantras are not that.
1: Többi mantra nem ilyen.
0: Very origin is this.
1: Ez az eredet.
0: That's why Mahamrityujay Mantra.
1: Ezért hívják így.
0: So, a time of the Mahapralaya,
1: a Mahapralaya idején,
0: there is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
1: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
0: A big earthquake,
1: nagy földrengés,
0: flood,
1: árvíz,
0: fire,
1: tűz,
0: etc.
1: És itt tovább.
0: But still not that whole earth is destroyed.
1: De nem pusztul el az egész föld.
0: All creatures.
1: Minden teremtmény.
0: That will come only when Mahapralaya is.
1: Az csak Mahapralayakor van.
0: And then there is only Shunyakash.
1: És akkor csak Shunyakash van.
0: Again, after that, when all is calmed down,
1: miután minden újra lenyugodott,
0: everything is purified.
1: Minden megtisztult.
0: Everything is distilled.
1: Minden megfiltereződött, megszűrődött.
0: Pure.
1: Tiszta.
0: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
1: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
0: Nad Omkara. So then, Srishti ki rachna. Srishti means this creation.
1: Srishti a teremtés jelenti.
0: Rachna means to create.
1: Rachna teremteni.
0: So he becomes again the creator.
1: Ő lesz újra a teremtő.
0: Who?
1: Ki?
0: That Atma.
1: Az Atma.
0: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
1: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
0: So Shiva has many names. Sadashiva. Sok. Ma. Mahadev.
1: Sok neve van Shivanak.
0: Shambhu. There's a name Shambhu.
1: Egyik neve Shambhu.
0: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
1: So Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
0: So it is he again awakes.
1: Újra felébredő.
0: His energy, he is manifestating now.
1: Az ő energiája manifestálódik.
0: How?
1: Hogyan?
0: As we all. We all.
1: Úgy, ahogy mi mindannyian.
0: All birds.
1: Minden madár.
0: All animals.
1: Minden állat.
0: All trees.
1: Minden fa.
0: Water.
1: Víz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Air.
1: Levegő.
0: Vegetation.
1: Vegetáció.
0: That is his manifestation.
1: Ez az ő manifestációja.
0: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
1: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
0: who are you?
1: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
0: He said,
1: azt mondta,
0: Arjuna, don't try to ask me this.
1: Arjuna, ne kérdezd ezt.
0: You are limited one.
1: Te korlátozott vagy.
0: And remain in your limit.
1: Maradj a korlátaidon belül.
0: Follow the traffic rules.
1: Kövesd a közlekedési szabályokat.
0: If you don't respect the traffic rules,
1: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
0: then you will be punished.
1: Akkor megbüntetnek.
0: Or can accident happen, can be killed.
1: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
0: So stay within your limitation.
1: Úgy maradj a korlátaidon belül.
0: If you go out of this, you are lost.
1: Ha ezeket túlléped, elveszel.
0: So this principle,
1: ez az alapelv,
0: which is divine law,
1: ami az isteni törvény,
0: but Arjuna said, but still, how should I know?
1: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
0: Again he said,
1: újra azt mondta,
0: which Mahaprabhuji also told
1: Guruji. Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott.
0: You can digest everything very easily.
1: Mindent könnyen megemésztesz.
0: But the truth is very hard to digest.
1: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
0: Because there you will fall out then.
1: Mert akkor kipottyansz.
0: So search that truth as Shiv consciousness.
1: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
0: So he manifests his light as Shiva.
1: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
0: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
1: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
0: And he saw.
1: És megmutatja.
0: Everything.
1: Mindent megmutat.
0: Even the devils.
1: Még az ördögöket is.
0: Everything.
1: Mindent.
0: Arjuna lost his nerves.
1: Arjuna elvesztette.
0: And said, quickly, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
1: A nyugalmát, és
0: mondta, I love that form.
1: Gyorsan, gyorsan, Krishna, tér vissza.
0: Arjuna tried to close his eyes.
1: Szerettem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
0: So you can close your eyes.
1: Becsukhatod a szemed.
0: But you can't close eyes in front of the God.
1: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
0: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
1: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
0: Is dwelling in your inner space.
1: Belső teredben lakozik.
0: You can't run anywhere.
1: Nem tudsz elfutni előle.
0: There is no any corner in universe where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
1: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
0: And you said, oh my God.
1: És azt mondod, Úristen.
0: Oh my God.
1: Úristen.
0: And he said, yes, I am here.
1: És azt mondja, igen, itt vagyok.
0: No way.
1: Nincs lehetőség.
0: So, Krishna again, he closed his maya.
1: Krishna becsukta májáját.
0: Arjuna said, thank you.
1: Arjuna megköszönte.
0: Otherwise, Arjuna said,
1: másképp.
0: I will be entitled to go to the mental hospital.
1: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
0: And there is also no treatment.
1: És ott sem kezelnek.
0: So don't try to know what you don't know.
1: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
0: And try to remain what you are.
1: És próbálj az maradni, ami vagy.
0: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
1: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
0: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
1: Amikor Shiva elkezdi a tandav nrityát, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
0: So we don't want that Shiva makes tandav nritya.
1: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandav nrityát végezze.
0: No. No.
1: No.
0: His tandav nritya is that then Mahapralaya.
1: Az ő tandav nrityája a Mahapralaya.
0: So we wish that he's coming nicely.
1: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
0: He may dance with his damru.
1: A damrujával táncolhat.
0: But not tandav nritya.
1: De nem tandav nritya.
0: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
1: Svayambhu Shiva benned van.
0: You are the manifestation.
1: Te vagy a megtestesülés.
0: All creatures are manifestation.
1: És minden teremtmény.
0: That Atma inside.
1: Az az Atma benne van.
0: That light of the Supreme.
1: A legfelsőbb fénye benne van.
0: And when this Mahapralaya comes.
1: És ha eljön a Mahapralaya.
0: Then again becomes one. The spiritual bhakta, souls and saints comes to Parabrahma, Shiva.
1: Akkor minden egy lesz, a spirituális bakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
0: And rest will sink down like one layer, dark layer.
1: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
0: And that will be again used for next.
1: Amit újra hasznosítanak.
0: Krishna.
1: A következő teremtéshez.
0: So after Mahapralaya.
1: A Mahapralaya után.
0: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe,
1: Srasztri Dacsna érdekében,
0: all objects in universe,
1: világegyetem megtestesülése érdekében,
0: minden, even the Surya, this Surya what we see will be finished.
1: Test, még a nap Surya is megszűnik.
0: That

0: not anymore. It will split, explode.
1: Szétrobban, kettetörik.
0: And in heat of that,
1: és ebben a hőben,
0: will become Mahapralaya.
1: Lesz a Mahapralaya.
0: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
1: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
0: And he wrote me the letters.
1: És levelet írt hozzá.
0: So I printed these letters and translated in English.
1: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
0: So and I printed in his own handwritings.
1: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
0: And his picture.
1: És a képét.
0: Where he said,
1: amikor azt mondja,
0: to come to the Brahmaloka,
1: ahhoz, hogy a Brahmalokába
0: is, a door is through this sun.
1: A napon keresztül van a kapu.
0: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
1: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
0: If he let you go in or not.
1: Ő dönti el, hogy beenged-e vagy nem.
0: And you know, he writes in that little booklet,
1: és ebben a kis könyvben azt írja,
0: that Krishna is called Natkata.
1: Hogy Krishnának Natkata a neve.
0: Natkata means a very vivid child.
1: A Natkata azt jelenti, hogy élénk kisgyermek.
0: And he used to meditate on Krishna.
1: Ő Krishnára szokott meditálni.
0: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
1: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
0: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
1: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
0: And Krishna did.
1: És Krishna betartotta.
0: Did you read this book?
1: Olvastátok ezt a könyvet?
0: And who did not read should read.
1: Aki nem olvasta, olvassa el.
0: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
1: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
0: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
1: És Swayambhu Devapuriji.
0: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
1: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
0: But don't go outside and I'm Swayambhu.
1: De ne menj így ki ezt hirdetve.
0: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb, and there's be a very beautiful coffee house, people are meeting and said, I am Swayambhu.
1: Nem menj el a zágrábi kávéházba, a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
0: And everybody says, I am Swayambhu.
1: És mindenki azt mondja, hogy
0: Swayambhu vagyok. All Croatian begins to say, I am Swayambhu.
1: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: They will say, oh God.
1: És a többiek azt mondják, hogy Úristen.
0: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
1: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu,
1: és amikor a tudatodban felfedezed, hogy Swayambhu vagy,
0: then you are Swayambhu, doesn't need to introduce yourself.
1: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
0: For example, how?
1: Például hogyan?
0: Morning sun is rising.
1: Reggel felkel a nap.
0: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, open your eyes.
1: A nap bekopog-e minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
0: Sun doesn't give his introduction.
1: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
0: And we are not the sun.
1: Mi nem vagyunk a nap.
0: We are only the mastic.
1: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
0: And when the bright sun is shining.
1: És amikor a fényes nap süt.
0: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
1: És felemeled a gyufaszáladat, nézd, én is fény vagyok.
0: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
1: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
0: So don't dream and don't play.
1: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
0: Don't celebrate the day too early.
1: És nyugtával dicsérd a napot.
0: But try to be that flame, the light.
1: És próbálj meg láng lenni, a fény.
0: So which can lead you through the darkness.
1: Ami átvezet a sötétségem.
0: That light of the wisdom.
1: A bölcsesség fénye.
0: From Guru Vakya.
1: A Guru Vakya által.
0: Don't go against this Guru Vakya.
1: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
0: Otherwise you don't know when you will fall into the darkness.
1: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel le a
0: sötétségbe. In Mahapralaya.
1: Sötétségbe.
0: Then how many yugas and yugas?
1: A Mahapralayában yugák van.
0: And I don't know what kind of suffering is there.
1: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
0: Again, that Svayambhu appears.
1: Megjelenik Svayambhu.

0: az ügyvezető igazgató.
1: And Brahma is the production manager.
0: És Brahma pedig a gyártási vezető.
1: Observer.
0: A megfigyelő.
1: So it means Bhagavan Vishnu every yuga appears.
0: Bhagavan Vishnu minden yugában megjelenik.
1: But Shiva is still observing.
0: De Shiva még mindig figyel.
1: In the controlling in better way.
0: Uralja jó módon.
1: Is the saints.
0: Ők a szentek.
1: Nitya avatara.
0: A nitya avatara.
1: So in every yuga,
0: minden yugában,
1: there is nimitta avatara Vishnu.
0: Van nimitta avatara Vishnu.
1: And nitya avatara the saint.
0: Nitya avatara a szentek.
1: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
0: Előttem mennyi nitya avatara ül?
1: When I want to come through this door,
0: ha ezen az ajtón be akarok jönni,
1: and I say, my God, so many nitya avatara.
0: Azt gondolom, hogy ennyi nitya avatara.
1: How will I pass through this crowd?
0: Hogy megyek át ezen a tömegem?
1: So simply I went other side and came in.
0: Egyszerűen kimentem és utána visszajöttem.
1: So if you are, then you have to show it.
0: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
1: How?
0: Hogyan?
1: Through your behavior.
0: A viselkedésed révén.
1: Through your kind humbleness.
0: A jóságod, alázatosságod révén.
1: Your inner mercy.
0: Belső könyörületed révén.
1: Every heart is a mercy.
0: Minden szívben könyörület van.
1: And through your understanding.
0: És megértésed révén.
1: Every single word of education.
0: Minden egyes tanult szó.
1: Is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
0: Képessé tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
1: Or we can turn everything into the negative.
0: Vagy mindent negatívba fordíts.
1: When you become and you come to the list of nitya avatara,
0: hogyha felolvasod a nitya avatarák listáját,
1: it's not easy.
0: Az nem túl egyszerű.
1: Not changing dress.
0: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
1: Not changing the faith.
0: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
1: But changing inside.
0: Ott belülről változni kell.
1: Be there.
0: Ott kell lenni.
1: If someone needs you.
0: Hogyha valakinek szüksége van rád.
1: Like a tree.
0: Mint egy fa.
1: Which gives the shelter to how many creatures? Millions of creatures.
0: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
1: Big banyan tree.
0: Nagy banyan fa.
1: You know how many small to small creature till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
0: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
1: So that we have to become.
0: Ilyennek kell lennünk.
1: But when it is too much,
0: de ha túl sok,
1: then again trinetra of Shiva.
0: Akkor Shiva trinetrája.
1: Trinetra means third eye one.
0: Trinetra a harmadik szemű.
1: Triambakam, that third eye one.
0: A harmadik szemű, három szemű.
1: That time he stands up and says, enough.
0: Ő feláll, azt mondja, elég.
1: He doesn't get angry quickly.
0: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
1: But he gets up and tandavs the tear.
0: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
1: Finished.
0: És akkor vége.
1: So don't let come this tandav nirtya in your heart.
0: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nirtya a te szívedben jön.
1: Don't let come the tandav nirtya in your house.
0: A tandav nirtya ne jusson be a házadba.
1: Means,
0: ez azt jelenti,
1: don't create disharmony in the family.
0: Ne teremts diszharmóniát a családban.
1: You are only two, husband and wife.
0: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
1: And every night you have tandav nirtya.
0: És minden este megy a tandav nirtya.
1: She throws the pillow.
0: A feleség párnát hajigál.
1: And you throw the socks.
0: Te zoknit hajigálsz.
1: And she throws the shoes.
0: Ő cipőt dob.
1: And you throw the iron.
0: Te vasat, vasalót.
1: Ironing.
0: A vasalót.
1: You know. How many people have in the sleeping room tandav nirtya?
0: Hány embernek van a hálószobájában tandav nirtya?
1: One kicks out and close the door.
0: Az egyik kilöki, a másikat rázárja az ajtót.
1: Or you are only few people.
0: Vagy kevesen vagytok.
1: Four, five, three. And you have tandav nirtya in the house.
0: És a házadban megy ez a tandav nirtya.
1: You are not that Shiva.
0: Akkor nem vagy Shiva.
1: So, now, our manifestation
0: megtestesülésünk
1: is

0: this life.
1: Ebben az életben.
0: We create the srishti.
1: A srishtit teremtjük.
0: Jesi drashti vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
1: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
0: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
1: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
0: But this jivatma,
1: de ez a jivatma,
0: who is connected with atma,
1: ami az átmával van kapcsolatban,
0: finally will say, now is enough.
1: Végül azt mondja, elég.
0: Ask thyself,
1: kérdezd magad,
0: how much did you misuse your body?
1: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
0: Doesn't matter in which way.
1: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
0: How much did you care about your body?
1: Mennyit törődtél a testeddel?
0: Eating, drinking,
1: evés, ivás,
0: overeating,
1: túlevés,
0: alcohol,
1: alkoholfogyasztás,
0: drugs,
1: drogok,
0: and many different things.
1: És egyebek.
0: Finally, jivatma said,
1: végül a jivatma azt mondja,
0: for this body is better to have now mahapralaya.
1: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
0: And Tandava comes inside.
1: Tandava bejön.
0: Then many diseases come.
1: És ezzel jönnek be a betegségek.
0: And slowly body is sinking.
1: És lassan lesüllyed a test.
0: Jivatma will go out.
1: A jivatma kimegy belőle.
0: With the karma.
1: A karmákkal együtt.
0: And this body will sink into the earth.
1: És a test a földbe süllyed.
0: Or become ash.
1: Vagy hamu lesz.
0: And flow in the water.
1: És belefolyik a vízbe.
0: Nowhere.
1: Sehova.
0: What your relation remained?
1: Milyen kapcsolatod maradt?
0: To other relation.
1: A többiekhez.
0: For what you were angry.
1: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: Pity.
1: Kár.
0: You wasted your beautiful yuga of creation.
1: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
0: Which yuga?
1: Milyen jugát?
0: Your life span is your yuga.
1: Az élettartalmad a te jugád.
0: Na, mahapralaya came.
1: Eljött a mahapralaya.
0: Everything separated.
1: És minden szétvált.
0: The jiva is searching shelter.
1: A jiva hajlékot keres.
0: To come again to this body.
1: Hogy újra testet öltsön.
0: But you can't decide where.
1: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
0: Because you ask the atma,
1: kérdezed az átmát,
0: atma doesn't give any answer.
1: Átma nem válaszol.
0: Why?
1: Miért?
0: That's it.
1: Ez van.
0: But jiva is trying.
1: De a jiva próbálkozik.
0: Karma will lead us.
1: És a karma vezet minket.
0: So, did you follow Guru Vakya?
1: Követted a Guru Vakya?
0: Did you follow the footsteps of your master?
1: Követted a mester lépéseit?
0: Did you learn everything?
1: Mindent megtanultál?
0: Were you nice to your master?
1: Jó voltál a mesteredhez?
0: When then they will ask you,
1: téged fognak kérdezni.
0: You were how nice you were to your master.
1: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
0: I don't know what you will answer.
1: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
0: But when he asked me to me how they were behaving to me,
1: de hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem,
0: I will represent you.
1: Akkor majd én képvisellek.
0: The best disciples.
1: A legjobb tanítványok voltak.
0: Yes, best.
1: A legjobbak.
0: But reality is different.
1: De a valóság ettől eltérő.
0: Because that I can't change.
1: Én nem tudok megváltozni.
0: But parents always protect the children.
1: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
0: So now this is Shivaratri.
1: Úgyhogy Shivaratri van.
0: So we understand. The Svambhu manifestates in after every Mahapralayas punah again when the Srishti Rachana takes place.
1: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srishti Rachana megtörténik, megtestesül.
0: Then Brahma begins to make his work.
1: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
0: And Vishnu also will get ready.
1: És Vishnu is készülődik.
0: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
1: Így többen koncentrálnak Vishnura.
0: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
1: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
0: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
1: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
0: They each other have beautiful mutual understanding communication.
1: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
0: So the owner of the factory,
1: a gyár tulajdonosa,
0: and manager of the factory,
1: és a gyár igazgatója.
0: So manager always thinks of the owner.
1: A tulajdonos mindig az igazgatóra
0: and
1: gondol.
0: Owner always thinks of the manager.
1: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Then our production is beautiful.
1: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek saje sab saje sab saje sab jai, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So, better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra and feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: A bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világegyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világegyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityunjay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.
0: Om Triambakam.

0: Now, concentrate in your inner space and try to listen. This Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjay Mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration. The resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjay Mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, halld a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: very carefully.
1: Hogy Isten nagyon óvatosan tartja a tenyerét.
0: Like someone who have in the palm very big blaster.
1: Mintha valakinek a kezében egy nagy gips.
0: And it not gips. Blaster. Not plaster.
1: Egy kelés vagy sem.
0: It's very painful.
1: Nagyon
0: and very sensitive.
1: Nagyon érzékeny fájdalmat.
0: You can't move your hand.
1: Nem tudja kezét mozgatni.
0: So always you carry like this your hand.
1: És mindig így tartja a kezét.
0: And so that this is not coming in touch with something.
1: Hogy ne érjen hozzá semmihez.
0: Similarly, God carries us in His palm.
1: Így hogy Isten minket kezében.
0: So carefully that we can't come to touch with some bad karmas.
1: Annyira óvatosan, hogy nehogy valami rossz karmával kerüljünk érintkezésre.
0: But to come to His hand,
1: de az ő tenyerébe kerüljünk.
0: That's a question.
1: Az a kérdés.
0: It's very easy to come.
1: Nagyon könnyű oda kerülni.
0: Dedication.
1: Csak fel kell ajánlani.
0: That is the way.
1: Ez.
0: They are fortunate. They are divine incarnation. Their mother and father are great fortunate and adorable for us. Who realize this Guru Bhakti and who attains the liberation. Work is not for one day.
1: Ez a munka nem egy
0: nap. Not for one month.
1: Nem egy hónap.
0: Or not for one year.
1: És nem egy élet.
0: Or not for only one life.
1: És nem is egy életre.
0: It is many, many lives.
1: Hanem sok-sok életre.
0: Maholi Guruji said to Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji asked Mahaprabhuji.
0: Once, always whenever Mahaprabhuji asked Holy Guruji, what do you wish?
1: Mindig, amikor Holy Guruji megkérdezte Mahaprabhuji, hogy mit kíván.
0: He said, your bhakti. One day Mahaprabhuji was sitting in his room. And suddenly got up and came to Holy Guruji.
1: And said,
0: wish anything. Doesn't matter what you wish. You will get it. Holy Guruji got up. Stood up. With folded hands, he's saying,

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed, and it means also your back muscles are relaxed, and stomach muscles, the whole trunk of the body is relaxed.
1: Ha a vállad ellazult, az azt jelenti, hogy a nyakad is ellazul, a hátad is ellazul, és a hasizmok is ellazulnak, és az egész törzsed lazul.

0: Feel and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ízületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: incoming and outgoing energy through the body. With the inhalation, you're recharging the energy, the vitality. While exhaling, your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.
0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just release all the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Just this thought.
1: Éppen ezt a gondolatot.
0: How important is this thought?
1: Mennyire fontos ez a gondolat?
0: It's time for your meditation.
1: Most a meditációd ideje van.
0: This you can think after.
1: Ezt majd később is átgondolhatod.
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Analyze your thoughts.
1: Elemezd a gondolataidat.
0: And from many thoughts pick up one major thought.
1: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Térj vissza a múltba.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Where is the cause?
1: Hol van az ok?
0: In which direction, in which distance, from where this thought is coming?
1: Merről, milyen messziről jön ez a gondolat?
0: Which creates a tension in your brain.
1: Amely feszültséget hoz létre az agyadban.
0: Analyze and relax.
1: Elemezd ki és lazíts.
0: Forgive it.
1: Bocsásd meg.
0: Forget it.
1: Felejtsd el.
0: Become free.
1: Légy szabad.
0: Do you have the power?
1: Van
0: Do you have the energy?
1: Van hozzá erőd? Van hozzá energiád?
0: That do you have the willpower?
1: Megvan az akarat erőd?
0: That you can give up this thought?
1: Hogy feladd ezt a gondolatot?
0: Yes, you can.
1: Igen, meg tudod tenni.
0: Relax and go ahead.
1: Lazíts és haladj tovább.
0: All the vrittis, all the thoughts, all the vrittis.
1: Minden vritti, minden gondolat.
0: Just like the waves on the water.
1: Minden vritti, csak annyi, mint hullámok a vízen.
0: It will calm down.
1: Meg fognak nyugodni.
0: Relax. Relax.
1: Lazíts, lazíts.
0: Physically and mentally.
1: Fizikailag és mentálisan.
0: Emotionally. No sorrow.
1: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: Don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety, or...
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.

0: the cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distant of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of thy brows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdő.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremtsd meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from the eyebrow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg, lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light. Harmony.
1: Fény.
0: Energy.
1: Harmónia.
0: Clarity.
1: Energia. Tisztaság.
0: Confidence.
1: Bizalom.
0: The joy.
1: Az öröm.

0: In the ordinary space,
1: belső teretben,
0: imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali nap felkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak.

0: vagy a hajnal fénye mellett.
1: Relax all the tensions.
0: Lazíts el minden feszültséget.
1: Relax your jaw.
0: Lazítsd el az állkapcsodat.
1: Relax your temples near your ears.
0: Lazítsd el a halántékodat a fül mellett.
1: Try to relax your whole brain center.
0: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
1: Relax.
0: Lazíts.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom,
0: feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd, ami minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed, az
0: gently massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a
0: szemed. Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra, a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly, with the help of the hands, get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hari Om. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling, circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body.
1: A fizikai testben, a mentális és a finom testben.
0: And these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies.
1: Ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az, erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,

0: we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation.
1: Ezért a meditáció.
0: But we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone.
1: Találkozol valakivel.
0: Somewhere.
1: Találkoztál valahol.
0: And you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the uthán and patan.
1: Uthán és patan egyaránt.
0: You see the uthán.
1: De az uthánt látod.
0: But patan is hidden.
1: De a patan ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that patan which was in underground in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a patan, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that patan is coming up.
1: Most azonban ez a patan
0: and that uthan is sinking in the water down.
1: Ez a patan föltör, előretör, és az után pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra.
0: But you did, and that is the cause of suffering.
1: De te megtetted, és ez az oka a szenvedésnek.
0: That creates the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel.
0: Then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van. Lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity. And so that's very important. The meditation.
1: Ezért nagyon fontos a meditáció.
0: And it's very important to realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
2: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
2: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
2: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
2: Minden lehetséges.
0: Therefore it is said.
2: Ezért azt mondják.
0: Take time.
2: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
2: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
2: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalókához. Sikerülni fog.
0: So it is said.
2: Tehát,
0: clear up the problems.
2: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
2: Távolítsd el a csintákat bennem. Csinta a gondok, problémák, aggodalmak.
0: So this chinta is like a fire.
2: Ez a csinta olyan, mint egy tűz.
0: That fire which is burning the body, the crematorium.
2: Az a tűz, amely a holttesteket égeti el a krematóriumba.
0: But that fire can burn our body quickly.
2: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
2: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
2: De ez a chinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
2: Tehát ez a chinta.
0: That worries.
2: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly.
2: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is said.
2: Ezért azt mondják.
0: Guru.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful. Please be merciful to me.
1: Karke daya, ó könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum paar laga dena. Please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through mantras,
1: számunkra a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers,
1: az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott?
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately, in our heart, and in our thoughts, in our feelings, and our visions, when we meditate like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening further.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket Mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Adiós.

0: रेडी हरिओम टू एवरीबॉडी
1: हरिओम मिंदांकिनक
0: ब्लेसिंग्स टू ऑल
1: आदर्श मिंदान्योतोकनक
0: फ्रॉम आवर सिद्धपीठा अलकपुरी जी सिद्धपीठा
1: अलकपुरी जी सिद्धपीठा तोल
0: वेलकम ऑल ऑफ यू
1: सदैव कुशलतलक तितकर
0: हियर इन दिस हॉल एंड Elsewhere in the world.
1: Itt a teremben és máshol a világon.
0: You were all blessed day before yesterday, or it was yesterday, day before yesterday, that we all were traveling through the Himalaya from the Badrinath till the Swargarohini.
1: Tegnap előtt abban az áldásban részesültünk, hogy elutaztunk Badrináttól a Swargarohiniig.
0: How was it?
1: Milyen volt?
0: In vision, visually we were there.
1: Vizuálisan a
0: látomásban. Not individually.
1: Nem egyénileg.
0: And we remember that those have hard work and the stones and the Bhim Shila where Bhima put the bridge. We were talking that our Sadhvi Shanti was walking once there for 10 days, he was 15 days. So must have been beautiful, no Shanti?
1: Emlékeztünk.
0: It was.
1: Emlékeztek a sziklákra, fagyra, Bhim Shilára, ahol Bhima hidat épített, és Sadhvi Shanti ott volt egyszer 10-15 napig, és ez csodálatos volt.
0: The Satopat lake, beautiful. So can you imagine, in that lake Shanti was also bathing.
1: A Satopat is nagyon szép volt, és Shanti is megfürdött abban a tóban.
0: So how many karmas left there, we don't know.
1: Hogy mennyi karma maradt ott, azt nem tudjuk.
0: But I think Swarga Rohini still she couldn't come, no?
1: De a Swarga Rohiniig nem jutott el.
0: Otherwise she would not have come back.
1: Különben nem jött volna vissza.
0: Because then lifting up.
1: Hanem onnit felemelkedik.
0: So it was wonderful.
1: Csodálatos volt.
0: We must have a helicopter company.
1: Kell egy helikopter társaság?
0: That we can at least go and have a darshan.
1: Hogy legalább oda mehessünk és darsanban részesüljünk.
0: I flew once.
1: Egyszer elrepültem ott.
0: So it was nice, thank you.
1: Szép volt.
0: The last week program is now completing.
1: Az első heti programnak most beteljesedik.
0: And new is beginning.
1: Az új pedig kezdődik.
0: You are all blessed one.
1: Mindannyian áldottak vagytok.
0: That you had opportunity to be here and to know more and more.
1: Megvolt a lehetőségetek, hogy itt lehettetek és egyre többet és többet megtudtatok.
0: And now beginning one week more, there will be more and more.
1: És még egy hét kezdődik és ezen is még több és több lesz.
0: So don't think that with one lecture what Swamiji spoke is enough.
1: Ne gondold, hogy egy előadás, amit Swamiji tartott, az elég.
0: One week lectures, that's more than enough.
1: Egy heti előadás, az több, mint elég.
0: Next week we need not to come.
1: A következő hétre már nem kell eljönnünk.
0: Because whatever is to be spoken, he spoke it.
1: Mert amit el kellett mondani, már elmondta.
0: So I would like to give clearance.
1: Hogy szeretném tisztázni.
0: In Jaipur Ashram, Guruji was there.
1: A Jaipuri ashramban ott volt Guruji.
0: This is about in 1967.
1: 1967-ben.
0: So one man came and he was making some poems and writing something.
1: Jött egy ember, aki költő volt.
0: But he had the difficulties.
1: De nehézségei támadtak.
0: So he came to Guruji because Guruji was very great singer, poet, writer, etc.
1: Elment Gurujihoz, mivel Guruji nagyszerű énekes volt, költő és író.
0: So that man said, Guruji, all great saints, they have already spoken.
1: És azt mondta Guruji, a nagy szentek már mind elmondták.
0: Bhajans from Surdas, Kabir Das, Ram Das, Mahaprabhuji, Devapuriji, you, etc. He mentioned many, many names.
1: Surdas, Kabir Das, Mahaprabhuji, Devapuriji, és te is sok más nevet említett.
0: Now what should we do?
1: Most már mit csináljak?
0: They took all the cream.
1: Kivették az összes tejszínt.
0: And what left after the cream we call buttermilk.
1: És mi maradt?
0: Means our butter is taken out and chas remains.
1: A vajat kiszedték és a savú maradt.
0: Guruji said yes. It is like that.
1: Guruji azt mondta, igen, így van.
0: But Guruji said, but.
1: De, Guruji azt mondta, de.
0: Then he began to listen.
1: És akkor elkezdett hallgatni.
0: I was young than today, a little bit.
1: Fiatalabb voltam egy kicsit, mint most.
0: So I had no ideas about so many bhajans.
1: Nem ismertem ennyi bhajant.
0: My interest was only Guruji seva.
1: Az egyetlen érdeklődésem Guruji szévája volt.
0: So I was lucky enough that I had 10-15 minutes to sit down near him.
1: És szerencsésnek éreztem magam, ha volt 10-15 percem, hogy leüljek mellé.
0: Guruji had three things. First, work.
1: Guruji-nak három dolga volt, az első a munka.
0: Second, read something.
1: Második, olvasni valamit.
0: And if you are not doing this, then sit down and make mala mantra.
1: És ha ezt a kettőt nem csinálod, akkor ülj le és ismételd a mantrád.
0: No gossiping.
1: Ne pletykálj.
0: Guruji said, keep them busy.
1: Guruji azt
0: When
1: mondta,
0: your disciples are your, they are not busy, then comes different thoughts.
1: Guruji azt mondta, foglald le a tanítványaidat, hogyha nincsenek elfoglalva, akkor különböző gondolatai kívülnek.
0: But that day I was lucky, I could sit without anything.
1: De aznap szerencsés voltam, és oda ülhettem.
0: So Guruji said in Hindi, nice poem.
1: Guruji azt mondta hindiul, egy szép verset.
0: Makkhan khaya to kya hua, dhenu hamare paas. Chara dalo prem ka, duo din aur raat. You understand from my so many lectures, no?
1: Értitek a sok előadásomból.
0: So Guruji said, if they have eaten butter or the cream,
1: lehet, hogy megették a vajat és a tejszínt.
0: What is that?
1: De ez mi?
0: Is that all?
1: Ez nem minden.
0: Dhenu hamare paas, still the cow is with us.
1: A tehén még velünk
0: they
1: van.
0: Ate the butter, not the cow.
1: A vajat ették meg, nem a tehenet.
0: Chara dalo prem ka, feed with the love.
1: Etest szeretettel. The cow.
0: Duo din aur raat, milk day and night.
1: És akkor éjjel-nappal fejheted.
0: So, Saraswati Vidya, the knowledge, has no end. Never say is enough.
1: Tehát Saraswati-nak a tudásnak nincs vége.
0: Now I will search somewhere else.
1: Most valahol máshol keresem.
0: Saraswati Vidya is endless.
1: A Saraswati Vidya végtelen.
0: Therefore knowledge you cannot measure with the centimeters or kilograms.
1: A tudást nem mérheted se centiméterrel, se kilóval.
0: That is endless.
1: Végtelen.
0: So makkhan khaya to kya, they eat this much butter or no problem.
1: Megették a vajat, nem baj.
0: Dhenu hamare paas, that cow is still with us, our buddhi.
1: A tehén, a buddhink még velünk van.
0: Our buddhi, our intellect, the knowledge.
1: Az intellektusunk, a tudásunk.
0: Chara dalo prem ka, feed this, with the devotion, with the love.
1: Ezt szeretettel és odaadással etesd.
0: And you can milk this day and night.
1: És akkor éjjel-nappal tejet ad.
0: Whenever you want, you can write
1: amikor
0: bhajans,
1: akarod.
0: Books. Therefore, everything is there.
1: Amikor akarod, írhatsz bhajanokat, könyveket,
0: mindenhol van. I wouldn't have imagined.
1: Nem képzeltem.
0: When I was writing or talking about chakras.
1: Hogy amikor a csakrákról beszéltem.
0: Which you have beautiful book, Hidden Powers in Humans.
1: Amiről megvan a nagyszerű könyvetek, az emberben rejlő erők.
0: Now, 8 days continuously, twice a day, we had one hour lecture or more on Manipur.
1: És most 8 napja naponta kétszer van egy-egy órás előadás a Manipurról.
0: And you think now we learned enough.
1: És azt gondolod, hogy most már eleget tudunk.
0: The Manipuri just now I open the chapter.
1: De még csak most kezdtem el a Manipur
0: fejezetet. It took me 8 days give the glimpse of the Manipur chakra.
1: 8 napba tellett, hogy csak egy kis bepillantást adjak.
0: So the things will come still more and more.
1: Hogy még egyre több és több dolog jön.
0: Manipur chakra is the center of our life, foundation of our life.
1: A Manipur chakra az életünk központja és alapja.
0: The beginning of our life.
1: Az életünk kezdete.
0: The existence of our life.
1: Az életünk létezése.
0: And is immense of abilities, the energy is there.
1: Rengeteg képesség és energia van ott.
0: That's why we call Manipur.
1: Ezért hívjuk Manipurnak.
0: Money is a jewel.
1: Money az ékszer.
0: The jewels of the wisdom.
1: A bölcsesség ékkövei.
0: The jewels of the energy.
1: Az energia ékkövei.
0: Jewels of that richness.
1: A gazdagság ékkövei.
0: Material richness is temporary.
1: Az anyagi gazdagság időleges.
0: But that spiritual and form of the energy is endless.
1: De a spiritualitás az energia formájában végtelen.
0: So money is that jewel.
1: Money ez az ékkő.
0: And poor is the city.
1: Pur pedig a város.
0: Or the mines.
1: Vagy a bánya.
0: Where there are only the diamonds.
1: Ahol csak gyémántok vannak.
0: Or that endless ocean.
1: Vagy a végtelen óceán.
0: On the bottom, all the jewels are there.
1: Aminek az alján ott vannak az égkövek.
0: The pearls.
1: A gyöngyök.
0: The pearls of nectar.
1: A nektár gyöngyei.
0: Those are lying in our within our body.
1: Ezek mind a mi testünkben vannak.
0: Tija sadhan sat sampatti kahiye jinse hove anand apara. From Rajyoga, the third point.
1: Rajyoga harmadik pontja.
0: That the third sadhana practice is that.
1: A harmadik sadhana, a harmadik gyakorlat.
0: If you do that, that's called sat sampatti.
1: A sat sampatti.
0: Sampatti is the treasure.
1: Sampatti a kincs.
0: Wealth.
1: Vagyon.
0: Richness.
1: Gazdagság.
0: Happiness.
1: Boldogság.
0: Health.
1: Egészség.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So there are 6 kind of jewels lying there.
1: 6 ékszer van ott, 6 ékkő.
0: Samdam sradha. Aur titiksha kar uparati samadhan vichara. These are the 6